dai poriro u tenambiru ai i katuta wa ore momomiru ore mba erupu tenawi roña nuao tapisakurape ne ehe kojo javape mananduhe kopia huwarupi ura heine ponava nyanemba